0: Друга славна таємниця Вознесіння Ісуса. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас стати місіонерами моїх послань, котрі даю вам тут через моє дороге для мене місце. Закликаю вас, дітонки, стати миром там, де є немир, і світлом, де є темрява, щоб кожне серце прийняло світло і дорогу спасіння. Ісусе, Ти сказав своїм учням: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє». Сьогодні Ти посилаєш до нас Марію, щоб нагадувала нам, що кожен із нас покликаний бути місіонером Твоєї любові. Наша місія починається там, де ми є зараз, у наших сім'ях, робочих містах, серед друзів, щоденних зустрічах. Зміцни нас, Ісусе, щоб ми були вірними свідками Твоєї присутності в любві.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Szentá Mária,
1: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Szent Mária, Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. O Ісусе, прости нам провини наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Цариця миру, молись за нас.